0: Nováčikom na prehliadke deti deťom bol divadelný krúžok zo základnej školy v Číve. Žiakov vedie hostujúca učiteľka zo Slovenska Terézia Anušová.
1: Ja vlastne učím na Čive prvý rok, prvý školský rok. V každej triede mám 4-5, čo sa veľmi radi venujú slovenčine. Ja veľmi rada spievam a asi s tým spevom mi tiež akože dostaneme k tej slovenčine bližšie. Dnes sme si pripravili, keďže sme tu prvýkrát, takú krátku scénku. Vybrali sme si jeden úryvok z knihy od Marty Hlušíkovej. Nemám rada, keď ma hladkajú po hlave. A vlastne ten úryvok sa volá Ako ocko varil. Je to vlastne o jednej rodinke, kde babka drží dietu a ocko je hladný, on chce zjesť voľačo sítejšie. A vlastne o tomto varení je to celé.
2: Ich to zabavilo a vy ako sa cítite ako hostujúca učiteľka v Číve?
1: Ďakujem pekne, ja som veľmi, veľmi rada, že som sa dostala na Čív. Pochádzam z prostredia, kde je veľa prírody, veľa zelenie a to som vlastne našla aj v Číve. Takže po tej škole, keď sa končí vyučovanie, rada sa prechádzam a mám rada tú malú dedinku vlastne.
2: No ako sa cítite medzi Slovákmi v Maďarsku? Veď je to úplne iný pocit, asi iný svet pre vás, tento dvojjazyčný svet.
1: V Číve už veľmi po slovensky sa nerozprávajú. Hlavne sa rozprávajú so mnou starší ľudia, čo sa veľmi teší ja zase, že veľa kto sa s nimi rozpráva po slovensky. Zapojila som sa aj do spevokolu, čo vedie pani Rožika Kelecová, takže rada sa učím s nimi staré slovenské pesničky, čo zase ja odovzdávam našim deťom. Stretla som sa aj s pani Marikou Naďovou. Vlastne boli sme aj na súťaži zo slovenského jazyka, na celostátnej súťaži, kde sme si pripravili jeden projekt práve o Čivskom Čepci.
2: No a ako sa tu cítite medzi ostatnými divadelníkmi, veď skupiny prišli ešte včera, tak aký je ten divadelný svet podľa vás? Budete mať chuť do ďalšieho divadelníctva aj na budúci rok? A do tábora pošlete svoje deti?
1: Áno, sme dostali pozvanie aj do toho tábora. Určite skúsime sa porozprávať o tom. Vlastne oni prišli niektorí prvýkrát takto, že prespali v cudzine. Hej. Ešte rodičia sa veľmi boja o tie detky, ale napríklad aj cez leto sme boli už v Nízkych Tatrách v tábore, takže ja si myslím, že určite toto divadelníctvo bude u nás mať pokračovanie a skúsime aj do toho tábora ísť.
0: Kolegyňa Zuzana Antalová oslovila aj čívskych žiakov Marka Monoša a Emu Gongolu.
2: Nagyon ügyesen alakítottad, Márka, a pucit, aki főzni is tud, legalábbis azt hiszi. Ez volt az első nagy szereplés a nagy színpadon ennek a kis csapatnak. Nagyon izgultatok előtte?
3: Igen, nagyon izgultunk előtte.
2: Milyen érzés volt színpadon lenni?
3: Hát elsőnek kicsit fura érzés volt, egy inkább félni kezdtem, de utána már semmi gond nem volt.
2: És vajon a szüleid is nézték-e interneten a közvetítést?
3: Szerintem nézték, hogyha tudták, hogy melyik oldal az, amit lehet nézni.
2: Szeretnéd-e még folytatni a színjátszást?
3: Igen, szeretném még folytatni, bármikor így.
4: Nekem nagyon tetszett szerepelni, én nagyon szeretek. Szerintem a tanárunk is nagyon jól felkészített, minden órán, minden nap kikért, minden órán erre gyakoroltunk, úgyhogy örülök, hogy ilyen jóra sikeredett.
2: És szerinted a többi lánya barátnők is fognak csatlakozni? Jövőre meglátják, hogy milyen sikeretek volt?
4: Igen, én nagyon remélem, szeretném, hogyha ők is megismernék ezt, nagyon tetszene nekik is.
2: És mit szólsz a többi előadáshoz, milyenek voltak?
4: Hosszabbak voltak, mint amilyenink. Nagyon jól játszották ők is.
2: Melyik volt az, ami a legjobban tetszett?
4: Ilyen idősebbek voltak ott az emberek, és ott énekelt kettőt is.
2: Az Ungvári iskola, az Ungvári Líceum volt, ugye? És a 10 aranyról szólt a darabjuk.
4: Nagyon tetszett, amikor énekelt, az is nagyon gyönyörűen énekelt.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 20-a, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

Kedves hallgatóink! Technikai okok miatt adásunk közvetítése megszakadt. A hiba elhárításáig szíves elnézésüket kérjük.

A gyulai Szent Miklós román ortodox templom harangját hallották. Az első dokumentum, amely említést tesz a városról, 1313-ból való. A Gyulán élő román nemzetiségű lakosság nagyon tisztelte ősei vallását. Már 1695-ben itt egy erős román ortodox gyülekezet működött. A törökök visszavonulása után a város Harrucher János tulajdonába került, aki a románokat a vár közvetlen közelébe telepíti. A városnak ezt a részét a mai napig nagy román városnak nevezik. Itt a vár mellett épült meg 1721-ben fából az első román ortodox templom. 1801-ben hatalmas tűzvész pusztított az egész városban, és a templom is leégett. Az új templom alapkövét 1802-ben rakták le. A munka Ziegler József ágy és kömműves irányítása alatt 10 év megszakítással 1824-ig tartott. Barokk stílusban épült, klasszicista elemekkel ötvözve. A műemléktemplom védőszentje Szent Miklós. Az ikonosztázion a templom egyik legértékesebb darabja. Az aradi Mihajlo Janis szermester műhelyében készült. A rajta levő ikonokat Arszat Teodorovicsi szerbfestőművész készítette 1824 és 1827 között. 1928 nyarán Predmerszky Béla budapesti festőművész a mennyezetre freskókat készített. A torony azonban csak 1854-ben épült meg, magassága a keresztel együtt 42 méter. Először 1946-ban egy kis harang, majd ezt követte a középső, és végül 1960-ban a legnagyobb harang került a toronyba. Mindhárom harangot Szlezák Rafaelné öntötte Pest-Szent-Lőrincen.

0: Jelenlét, kultúra.
1: Dévleszerekhávtó Mérdomali, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Megosztott első díj az első Szakcsillakatos Béla nemzetközi jazzzongora versenyen. Farkas Zsolt, jazzzongora művésszel beszélgetünk a versenyről és a pályáról. Minden hangért, minden gondolatért meg kell küzdeni. Hallják a Gypsy Suno együttes tagjai, akiknek legfontosabb céljuk, hogy a hagyományos cigány folklordalokat életben tartsák. A fiatal magyar jazz generáció egyik legizgalmasabb zongoristája, Farkas Zsolt a közelmúltban megosztott első díjat nyert az első Szakcsillakatos Béla nemzetközi jazz zongora verseny döntőjében. A verseny a névadó legendás jazzmuzsikus szellemiségét idézte meg, miközben teret adott a fiatal előadók egyéni hangjának és improvizációs szabadságának. Köszöntelek a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. A közelmúltban az első Szakcsillakatos Béla nemzetközi jazzzongora versenyt nyerted meg megosztott helyen ifjabb Egri Jánossal. Ezúton is szeretettel gratulálok neked, nektek az eredményhez.
2: Köszönjük szépen, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
1: Hogyan fogadtad ezt az elismerést, vagy hogyan élted meg magát a versenyt?
2: Hát először is nagyon boldog voltam, hogy ilyen jó helyezést értem el, és nagyon megtisztelő, hogy a zsűri az olyan füllel hallgatta a versenyt. Hogy tulajdonképpen nagyon tetszett nekik az, amit csináltam a színpadon. Nagyon sokat beszélgettünk utána még, mert ott maradtunk a Budapest Jazz Klubba, és elláttak még tanácsokkal is, de amiatt tényleg nagyon boldog voltam, hogy mindegyik zsűri gratulált, és elmondta a véleményét, és pozitív dolgok jöttek vissza.
1: Te Szakcsillakatos Bélát ismerted személyesen?
2: Igen, ismertem. Nem tanultam tőle, sajnos valahogy az élet úgy hozta, hogy az nekem nem jött össze. De igen, nagyon sok koncertjén voltam, sőt egyszer tartott egy workshopot a Stedberger Zenei Tehetségközpontba. Ennek már lehet, hogy talán 10 éve is van, és én ugye akkor ott tanultam még, és felhívott játszani a színpadra, hogy játszak neki egy balladát. Soha nem fogom elfelejteni. Tulajdonképpen ott kerültem vele egy kicsit közelebbi kapcsolatba.
1: Miben tudott ő inspirálni téged? Miben volt rád hatással?
2: Alapvetően a zenei játéka természetesen, de ezt úgy gondolom, hogy ezt mindenki nevében mondhatom. Tehát az összes jazzzongorista Magyarországon, aki ebben a műfajban tevékenykedik, az úgy gondolom, hogy mindenkire hatással volt az ő zenéje. Mert ő Magyarországon tényleg egy, talán a legenda szó illik tényleg a legjobb alá, mert nagyon sokszor szoktunk erről beszélgetni, hogyha nem ide születik, akkor nem biztos, hogy ilyen ütemben fejlődik a jazz zene, vagy a jazz zongorázás.
1: Te erre a versenyre most hogyan készültél?
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert én nem is akartam menni erre a versenyre. Nagyon noszogatni kellett, párom, szüleim, barátaim mondták, hogy jelentkezz. Nem nagyon szeretem ezeket a versenyeket. Aztán végül ugye jelentkeztem, hogy az első forduló az online volt, kellett küldeni 3 darabot, és hát igazából talán azért is jelentkeztem, mert kihívásnak tartottam, egy ilyen motivációnak, pont amiatt, hogy új dolgokat kezdjek el gyakorolni.
1: Saját szerzeménnyel indultál, vagy mit hallhattak tőled ott a versenyen?
2: Hát ugye a döntőben volt 2 kötelező darab, az egyik egy ballada, Loud Midnight, azt mindenkinek el kellett játszani, illetve Béla bácsinak volt egy régebbi kompozíciója, a Prism, azt is el kellett játszani, és igen, volt egy saját darabom is, bár ha jól emlékszem, akkor mindenki játszott egy saját darabot, úgyhogy én is. Szóval visszatérve a kérdésre, gyakoroltam a technikai részét is kicsit, tényleg készültem, és nagyon motiváló volt az egész.
1: Hogy látod, fontosak ezek a szakmai elismerések egy zenész életében?
2: Persze, természetesen igen. Nagyon. Főleg akkor, hogyha olyan zsűri van, mint ahol ezen a versenyen volt. Tehát ugye ifjabb Szakcsillakatos Béla, Szakcsillakatos Róbert, Oláh Kálmán. Most bocsánat, Gájer Ferenc, természetesen Kolman Gábor, csak ugye a 3 jazzzongoristát emeltem ki, mert ez a 3 jazzzongorista úgy gondolom, hogy nem csak magyar viszonylatban a top, hanem ezek elismerő jazzzongoristák Amerikában is. Szóval ez nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy megosztott első helyezést értem el.
1: Mit gondolsz, ez az elismerés a jövőbeli pályádra is hatással lesz?
2: Hát remélem. Meglátjuk. Nyilván szeretnék most már egy saját lemezt, ahol a saját kompozíciómat játszom, mivel hogy van zenekarom, hála Istennek elég sokat játszok, mert benne vagyok különböző zenekarokban, amiket imádok, nagyon szeretek, és teljes erőbedobással csinálom azokat is, de nyilvánvalóan szeretnék egy saját lemezt, és saját zenekarral koncertezni.
1: Mikor kerültél kapcsolatba a zongorával? Hogyan jött az életedbe a zene?
2: Hát ugye én zenés családba születtem eleve, Szlovákiába, ugye onnan származom, Felvidékről, Rozsnyóról, és nekem apukám szintén zongorista. Ilyen 5-6 éves koromban kezdtem el zongorázni talán. Ugye 7 évig tanultam klasszikus zenét, klasszikus zongorát, aztán ilyen 13-14 éves koromban kezdtem el érdeklődni a jazzzene iránt. Akarva akaratlanul nyilván hallottam, amikor apukám otthon gyakorolt, vagy esetleg zenét hallgatott, és akkor valahogy azt szoktuk mondani, hogy megfertőzött ez a stílus. És akkor utána ugye felvételiztem Miskolcra, a Konziba, jazz zongora szakra, ahol a hála Istennek ugye felvettek, és párhuzamosan felvettek a Schneeberger központba is, ahol például az említett Szakcsakatos Bélával is megismerkedhettem. De hát egy csomó művésszel, Szőke Nikoletta, Barcó Horváth József, Rozsnyói Péter, Olácsonó Árpád, ifjabb Szakcsakatos Béla, most nem akarok mindenkit sorolni, mert tényleg annyi kiváló tanár, meg zenész volt lent, hogy meg még mai napig is. Hogy...
1: Mikor a hazai élet meghatározó jazz alakjai ott voltak, és tőlük tanulhattatok.
2: Abszolút, igen.

0: édesapád volt ez akkor, ezek szerint ő volt az első, aki a jazz műfajában tudott tanítgatni, meg terelgetni téged?
1: Terelgetni terelgetett, tanítani annyira nem tanított. Nyilván az elején a konzi előtt mutatott sok dolgot, de az túlzás, hogy tanított, nem tanított, de talán nem is kellett, hanem inkább az irány, amit mutatott, az volt nekem a nagyon fontos. Tehát, hogy tulajdonképpen mi a fontos, vagy melyik zenei irányok fontosak ahhoz, hogy elinduljak ezen az úton. És ez nagyon sokat segített, hogy kiskorom óta csak jó zenét hallgattam.
0: Ki volt még az, aki nagy hatással volt rád a zenei pályád során?
1: Hát többen. Ifjabb Szakcsakatos Béla, nyilván tőle nagyon sokat tanultam. Rozsnyói Péter például, Olá Kálmán, ugye tőle tanultam a Zeneakadémián, és az ő növendékeként diplomáztam. Szőke Nikoletta, Szakcsi Lakatos Béla természetesen. Hirtelen ezek az emberek jutottak eszembe, akikkel nagyon jó viszonyt ápolok, hála Istennek mai napig, és az ő zenéjük nagyon nagy hatással volt rám.
0: Mint ad számodra a jazz műfaja? Miért fontos neked, miért szereted?
1: Hát ez egy jó kérdés. Talán az önkifejezés, mivel ez a zene ez szabadságról szól természetesen, bizonyos keretek között. Ezért úgy gondolom, hogy ebbe a zenébe tudom legjobban kifejezni önmagam. Talán így tudnám megfogalmazni a legjobban.
0: Mi az, amire törekszel, hogy a koncertek során mit szeretnél átadni, vagy milyen érzésekkel távozzon a közönség egy-egy koncerted után?
1: Talán az energia. Az, hogy az én játékom, főleg az utóbbi években az úgy fejlődött, hogy energikusan játszom, és amikor színpadon vagyok, akkor abszolút megszűnik körülöttem minden, és mindenki. Nyilván a zenészek nem, akikkel együtt vagyok a színpadon, és csak a zenére próbálok meg fókuszálni, a zene szeretetére. Ezt próbálom meg átadni a közönségnek, és remélem, hogy sikerrel.
0: Van arra lehetőséged, hogy koncert után beszélgess is a közönséggel, vagy időd van erre?
1: Abszolút, igen. Főleg, amikor olyan helyen játszunk, ami mondjuk ugye jazzklub, akkor többször is van egyébként, ugye mivel két szedben játszuk le a koncertet, tehát mindig van szünet. És amikor szünet van, akkor ugye kimegyünk tulajdonképpen a közönség közé felfrissülni, levegőzni, és akkor már eleve ott is kapcsolatba kerülünk a közönséggel. Ezért szeretünk egyébként mi jazzzenészek klubokban játszani, mert nagyon közel van a közönség a színpadhoz. Nyilván nagyon jó élmény a Műpában is játszani, vagy a Zeneakadémián, vagy a Magyar Zeneházában, nagy színpadon, de valahogy ez a klub környezet, ez megadja a feelingjét ennek a zenének. Mert hogy igazából én, vagy azok az emberek, akiket most mondtam, azok tényleg az 50-es, 60-as évek zenéjét játsszák. Tehát úgymond a mainstream jazz zenét. És hát akkor is ez volt, hogy jazzklubokba jártak az emberek, mivel hogy nem volt más popzene még akkor, tehát akkor még a jazz volt úgymond a popzene, és nagyon közeli kapcsolatba álltak a zenészekkel ezáltal.
0: Hogy látod a Magyarországon a jazz helyzetét? Ugye most így, hogy a popzenét említetted, hogy mennyire van ez előtérben ez a műfaj, mennyire ismerik, ugye most ugye rengeteg zenészt, előadó művészt említettél, akik nyilván ugye egymás koncertjeire jártak, és kapcsolatba kerültök, közös muzsikálások vannak, stb., de hogy a közönség, aki nem zenész, ők mennyire ismerik ezt a műfajt?
1: Én egyébként úgy látom, hogy az utóbbi években ez pozitívan haladt előre, tehát én tényleg azt látom, hogy az emberek jönnek a jazz koncertekre, és szeretik. És nem az a kép van a fejükbe a jazzzel kapcsolatban, hogy hú, ez valami annyira improvizatív dolog, hogy nem értik, hogy mi történik a színpadon. Én ennek az ellenkezőjét látom, hála Istennek. Ez a pozitív oldala. A negatív oldala, amiről lehet, hogy sokan nem beszélnek, de én most fogok, az, hogy sajnos a vidéki jazz élet az semennyire nem működik. A problémának két része van. Van egy pozitív dolog az egészben, az, hogy rengeteg jazzzenész van Magyarországon. Jobbnál jobb zenészek, tényleg. Fantasztikus. De csak Budapesten.
0: Mert itt van lehetőség.
1: Igen. És Budapest nagyváros, de nem annyira nagy, hogy elbírjon ennyi zenészt. És pont emiatt, hogy ugye vidéken egyáltalán nincs lehetősége mondjuk a fiatal jazz zenét tanuló növendékeknek arra, hogy elmenjenek akár koncertre, nem koncertezni, csak hallgatni, arra sincs esély. Szóval mindenkinek a fejébe az alakul ki már tizen akárhány évesen, hogy muszáj feljönni Pestre, és hát ez nem jó. Ez nem jó dolog szerintem sajnos, úgyhogy remélem, hogy ebben is lesz változás a közeljövőben.
0: Tehát, hogy ezt a összesűrűsödött sok tehetséget egy kicsit elosztani egy országszerte, mert
1: abszolút.
0: Ahogy mondjuk, kell, mert, kevés mert, a lehetőség.
1: Igen, mert ugye pontos Nürnberg központban látom azt, ahol ugye zenekari gyakorlatot tartok, hogy nagyon sok fiatal tehetség van, aki ebbe a szakmába akar bekerülni. Tényleg nagyon jók. De egyszerűen nincs semmilyen rálátásuk az egészre. Nincs esélyük arra, hogy elmenjenek élőbe meghallgatni egy koncertet, hogy milyen a hangulat, milyen a feeling, mi történik ott a színpadon. Úgyhogy remélem, hogy lesz benne fejlődés.

0: a közös zenélések is nagyon fontosak egy jazzzenész életében, hogyha mondjuk már akinek fiatalon is lehetősége van erre, hogy ez nagyon kell ahhoz, hogy inspiráltak maradjatok?
1: Vagy? Hát ez a legfontosabb, szerintem. A zenekari zenélések, vagy gyakorlatok akár. Ez a legfontosabb. Mert ez a zene erre alapszik. Vagy legalábbis nekem mindig ezt tanították. Ezek az emberek, akiket mondjuk megemlítettem, és előre bocsánat, hogyha nem említettem meg még valakit, biztos volt ilyen. Szóval igen, nagyon fontos az együttjáték. Mert hogy ez egy, hogyha megkérdezi valaki tőlem, hogy mi a jazz zene, akkor talán a nyelv szót tudom asszociálni ebből a zenével. És ebből kiindulva egyértelmű, hogy ez egy beszélgetés zenészek között. Na most, hogyha te egyedül vagy egy szobában, és nem tudom, 10 éven keresztül nem játszó zenekarba, de egy fantasztikus zenész vagy, vagy technikailag, meg nagyon sok szempontból, de zenekarban nem tudsz együtt játszani senkivel, akkor sajnos az nem működik. Igen, az együttjáték a legfontosabb, magasan.
0: Tehát akkor itt nem is lehet annyira mondani, hogy melyik a kimondottan szóló hangszer, mert ugyanúgy egy kísérő hangszer is lehetőséget kap szólózásra arra, hogy megmutatkozzon. Tehát, hogy mondhatni egyenrangúságban itt akkor
1: abszolút.
0: A hangszerek tekintetében.
1: Abszolút. Igen.
0: A tanítás során neked mi a legfontosabb? Mit szeretnél átadni a diákoknak?
1: Hát ez attól függ, hogy a növendék az milyen életkorban van talán. Én ugye tanítok Szentendrén, illetve Vecsésen is, zeneiskolában.
0: Ott milyen korosztályt tanítasz?
1: Vegyes, de a legtöbb az pici, tehát ilyen.
0: Általános iskolás?
1: Abszolút, igen, 10 évesek, 8, sőt, Vecsésen van olyan, aki 7. És ezeknek a gyerekeknek azt próbálom meg, hát megtanítani, de ezt igazából nem lehet megtanítani, azt, hogy teljesen mindegy, hogy zongorista lesz-e belőle, vagy nem. Ezt majd ő eldönti, vagy lehet, hogy már el is döntötte. Az a lényeg, hogy szeresse a zenét, és igényes zenét. Hallgasson, majd esetleg felnőtt korában járjon koncertekre, mert nagyon jó élmény, és hát annak a generációnak, akik már ugye idősebbek, és ebbe a műfajba szeretnének tovább menni, ugye a jazz zenébe. Amit próbálok nagyon beléjük súlykolni az, hogy szintén el kell járni koncertekre, élőbe hallgatni, és én azt szoktam mondani, hogy aki zenész akar lenni, annak megszállottnak kell lennie. Szóval éjjel-nappal kell gyakorolni, és ami még a gyakorlásnál is fontosabb, hogy zenét hallgassanak. Nem feltétlenül mindig élőben, hogyha erre természetesen nincs erre megoldás, akkor a mai világban már lehet bármilyen felületen ugye, zenét hallgatni, és kell. És ezt próbálom nekik megtanítani, hogy ez egy nagyon nehéz út minden szempontból, De meg kell próbálni, meg kell ragadni minden lehetőséget, és tényleg a legfontosabb az a zene szeretete.
0: Hogy látod, fogékonyak ezekre a
1: igen.
0: tanácsokra?
1: Igen, abszolút. Nyilván ez már egy másik generáció, nem könnyű fenntartani a motivációt, mert van annak bizony negatív oldala is, hogy mindent nagyon könnyen el lehet érni. Nem szakmailag értem, hanem hogy valamit meg akar hallgatni, akkor bepötyögi, és 3 másodperc múlva meg tudja hallgatni. Bármilyen lemezt, bármilyen előadótól, ez nagyon jó, de van negatív oldala is, sajnos. De azok a növendékek, akiket én tanítok, azokra például ez pont nem igaz, hála Istennek. Hogy miért, azt nem tudom, de őrájuk ez nem igaz.
0: Akkor bizakodni lehet itt a fiatal generáció
1: igen.
0: tekintetében, hogy igen. ők éltetni fogják tovább ezt a műfajt.
1: Igen.
0: Hol láthat most téged a közönség? Így a közeljövőben, vagy a nyár, hogy alakul koncertek szempontjából?
1: Most júniusig ilyen koncertezés nem nagyon van. Ilyen jam session estek vannak a Budapest Jazz Clubban, ahol majd fogok játszani. Különböző formációkban, azok késő esti programok. De ami koncert, az június végén is lesz. Egy kiváló jazz énekesen fogok játszani. Nagy Noémivel egy jazz fesztiválon, amit fixen tudok. Az a versenynek köszönhetően is ugye a Magyar Jazz Szövetség díját is én nyertem, ami a Debreceni Jazz Fesztiválon egy fellépési lehetőség, ez augusztus 8-án lesz. De biztos, hogy lesznek még, mert Nyáron kezdődik ugye a Schnitzberger Központ, ez 4 hét, akkor oda leköltözünk, és ott mindig játszunk ott a Balaton felvidéken. Nagyon sok zenéfesztivál van, ugye Veszprémben van a Veszprém Jazz Fesztivál, Rosé-Riesling, ott is szoktunk játszani, a Harcsa Veronika udvar, stb. Szóval... Igen, ezek általában úgy jönnek, hogy ilyen last minute
0: dolgok. Tehát ez menet közben alakul.
1: Igen. Szokott lenni, a nyár az mindig jó.
0: Tehát akkor Budapesten is és országszerte is találkozhatnak veled.
1: Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Gypsy Suno, vagyis cigányálom. Ezen a néven szervezte újra együttesét Vitai Imre, akit 10 éves korában varázsolt el a cigány folklórzene. Fiatalon, amikor tagja lett a legendás Antodrom együttesnek, örökre elkötelezte magát a műfaj mellett. Nemrégiben új tagokkal frissítette fel saját formációját, amely az autentikus cigány népzene értékeit képviseli. Nagy István riportja következik.

0: Gyerekkoromban sose gondoltam azt, hogy én cigányzenét valahogy el fogok énekelni. Magyar nevelő szüleim voltak, örökbe fogadtak. Én azt se tudtam igazán 18 éves koromig szinte, hogy mi az, hogy cigány. Szóval nekem ez egy teljesen idegen kultúra volt, de ugye a vér nem válik vízzé.
1: Meghallottad ezt a folklórt?
0: Én lekerültem egy táborba, igen, Balatonszemesre, és ott fantasztikus emberekkel találkozhattam. Tudnék sorolni nagyon sok nevet, szegény Balogh Jancsit, ugye már nincs köztünk, Isten nyugtassa őt, Balogh Bélát, akkora zseni emberek, hogy én azt mondtam, hogy ez a tábor nekem megváltoztatta szinte az életemet. Olyan dalokat én is őrzök magamban, ami abszolút értelmet ad ennek a folklórnak.

A Gypsy Soonról azt lehet tudni, hogy egy elég érdekes zenekar. Annak idején, amikor ugye az Andodromot elhagytam, próbálkoztam zenekarral. Először volt az Amaro Soon, az egy 6-7 évig futott ez a zenekar. Az is feloszlott. Hát ez már nem újdonság manapság, hogy a folkos zenekarok nem bírják, abba hagyják. Így megszületett a Gypsy Soonon, próbáltuk ébrezgetni a folkol körülötti lehetőségeket, tehát én nem akartam elmenni nagyon populárisba, meg nem tudom milyen műfajok fele. Én úgy érzem, hogy a folkol zenét valahogy, ami a hagyományunk szinte, azt egy kicsit úgy súbba tették, és nincs teret. Tehát a mi zenénknek igazán nem adnak teret, nem tudni miért, pedig hát én azt mondom, hogy ez a zene se könnyebb, semmivel sem, mint egy jazz-tel énekelni, vagy bármit. Úgy zeneileg, úgy hangilag, aki énekes, énekel ebbe a műfajban. A tudás nélkül ott sem megy át a lécen semmi szerintem. Itt meg kell küzdeni kőkeményen egy hangért, egy gondolatért, hogy itt mit tehetek bele, mit nem. Tehát az ember tényleg csak zenél, van, eljut a próbateremig, aztán tovább nem nagyon tud elmenni a zenével, pedig érdemes lenne ezeket is ugye megmutatni a roma vagy nem romák fele is akár, mert ez zene.

Én a Viharsarokból származom, tehát Békés megye. Édesapám a Száztagú cigányzenekarnak egyik tagja volt. Akkoriban még nagyon kicsik voltunk, és szerettünk fönt lenni és hallgatni a dalokat, amelyeket ő énekelt. Érdekelt utána az egész népzene. Én elkezdtem gyűjtögetni a dalokat. Olyan öreg emberektől, asszonyoktól, akik elénekelték a saját verziójukat, akik még nagyapjától hallotta cigánynótákat. Tudod, ők meg kincseket, amiket még életünkben nem hallottunk. Egyedi, ősi hangzásokat.

főrösmenti dalok, nagyon jó dalok, tehát még igazán még én se hallottam, pedig hát igazán úgy benne voltam már a sűrébe, sok helyen jártam, és nagyon érdekes az új dalok, amiket hoz a Laci, mert megmaradnak neki azok az ízek, van értelme annak a dalnak, tehát tud neki értelmet adni, és ennek még lehet jövője, olyan generációt keresünk, mert ez egy tanuló műhely is valahol. Tehát én már dolgoztam több helyen, fiatalokat magam mellé vettem, akiket érdekelt ez a folklór, tehát nem lehet az, hogy nem mutatjuk meg. És még remélem, hogy lesz jövője, de azért még van, hál' Isten, köztünk olyanok, akik ezt a folklort viszik a hátukon, tűzön, vízen keresztül, és nem hagyjuk elveszni szerintem, amíg élünk.

Az embernek van egy életútja, úgy gondolom, amit megél. Én is megéltem, hogy visszakerültem állami gondozásba, stb. És az embernek a lelke valahol ott megszólal, ha valaki muzikális, hogy szereti a zenét, és a zenén keresztül meg tudja mutatni az érzéseit, a gondolatait, a jövőképét esetleg, hogy mit gondolok a jövőmről, van-e jövőm, lesz-e jövőm, abba a kétségbe én megtaláltam ebbe a cigány zenébe szerintem azt, hogy igenis meg tudott erősíteni, mert mondani valója van. Tehát nekem mindig mondott minden dal bármit is. Főleg amit ugye a Jancséktól hallottam abba az időbe, én mai napig is köszönöm és hálás vagyok a Balogh Jancsinak, Zsigó Jenőnek, mert tényleg olyan dolgokat tanítottak meg velünk, ami úgy általában magától nem jön. Itt a cigány folklórban sokszor mondják nekünk, hú, a véredbe van a zene. Nincs a véremben a zene. Csinálok valamit, de azon túl tanulni kell. Meg kell küzdeni minden egyes hangomért, maga azért a dalért, amit eléneklek. Amit én tudok erről, azt mindig oda lapátolom, mert nagyon tehetségesek. Tehát mindenki hoz magával valamit valahonnan, és nekünk most annyi a dolgunk, hogy csiszolódnunk kell, egymás érzéseit megtalálni, és ebben a zenében nagyon kell az, hogy együtt tudjunk lenni, együtt tudjunk gondolkodni. Én nem vágyok már nagy jövőre, csak ami van zenénk, annyi lehetőséget kapjunk, hogy be tudjuk mutatni, amiért dolgozunk végül is. Feláldozzuk a szabadidőnket, de ez nem áldozat, mert megmarad a jövőnek, a jövő nemzedéknek. Akik már nincsenek, vagy letették az alapkövet ebbe, én úgy gondolom, hogy megérdemlik azt, hogy ezt mi is tovább vigyük, és tovább adjuk, és nem újjon ki. Tehát ne,

Előadó művész legismertebb slágerei, aki 6 sikeres szólóalbummal büszkélkedhet. Emellett 3-szoros Otto-díjas, 2016-ban pedig elnyerte a Szoza zenei díjat a legtöbbször játszott szlovák dalért. A mai műsorban Adam Gyurica 30 című albumáról válogatunk. Elsőként jöjjön a címadó dal, Tricagy, azaz 30 címmel. Ezt követi majd a Domov és a Nyicsviac, azaz az Otthon és a Semmi többet című szerzemény. Kellemes rádiózást kívánok!

0: 2023. március 4-én Pozsonyban a Szlovák Nemzeti Színház épületében adták át a Kristályové Krídlo, azaz a Kristályszárny díjakat. Az elismeréssel Szlovákia legsikeresebb személyiségeinek alkotó munkáját díjazzák, olyan emberekét, akik tevékenységükkel hatással voltak az élet különböző területeire, a művészetektől kezdve egészen a gazdaság fejlesztéséig. A 26. alkalommal megrendezett díjátadón 10 kategóriában értékelte a jelölteket a szakértő zsűri. Popzene kategóriában Adam Gyurica énekes részesült elismerésben, 6. stúdióalbumának a Naše hriechinek dalait játszották legtöbbet a szlovák rádiókban. Következzenek a Zatáncuj si so mnou, azaz Táncolj velem, és a Dávno si preč, Rég elmentél című dal.
1: Zatáncuj si so mnou, dievča modroké, zatáncuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Adam Gyurica, napjaink egyik legsikeresebb és legnépszerűbb szlovák énekesének felvételeiből válogatunk. Legújabbin már 6. stúdióalbumának, a Bűneinknek dalai a szlovák rádiók legtöbbet játszott dalai közé tartoznak. Eddigi sikeres pályafutását 2022-ben a Hits című válogatáslemezzel koronázta meg. Következzen az Okolonász, körülöttünk, majd végül a Holubicska, azaz Galambocska című dal.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben Adam Gyurica szlovák popénekes felvételeiből válogattunk. Szlovák dalamokkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu weboldalon. A szerkesztő Makai Ildikó köszöni megtisztelő figyelmüket, viszonthallásra!
1: Uletela holubička, uletela visoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most keddi műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét közéleti magazinját, majd a Lovári és a Ruszin félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét. Közélet.
2: Dévlé Szerekhávtumé Romali, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Új élmények, új perspektívák. Amerikai tapasztalatok a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programban. Mindezekről Antal István, a programvezetője mesél. Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programja 2018 óta segíti a tehetséges roma fiatalokat tanulmányaikban és szakmai fejlődésükben, a középiskolától egészen az egyetemig. A program célja, hogy a hagyományos oktatáson túl nyelvi képzésekkel, mentorálással, ösztöndíjjal és közösségi támogatással adjon lehetőséget a résztvevőknek. Nemrégiben 13 egyetemista hallgató utazhatott az Egyesült Államokba, ahol különböző szakmai és oktatási programokon vettek részt. A tapasztalatokról, a közelmúlt eseményeiről és a jövő terveiről beszélgetünk Antal Istvánnal, a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetségprogram vezetőjével. Beszéltünk már korábban az MCC Roma Tehetségprogramról, most azonban a közelmúltban voltatok Amerikában a diákokkal. Mesélj kérlek, hogy mi volt ennek az utazásnak a célja.
3: Köszönöm szépen ismételten a lehetőséget, hogy tudunk beszélni a Roma Tehetségprogramról. A Roma Tehetségprogram alapvetően egy olyan tehetséggondozó program, ami nemzetközi szintű kitekintést is ad a fiataloknak. Ez a nemzetközi tekintés ez nem csak az USA-ra vonatkozik, Brüsszelben is voltunk Kolozsváron az elmúlt időszakban, tehát próbálunk először a Kárpát-medencébe szétnézni, a magyar helyzetet így a fiataloknak bemutatni a Kárpát-medencébe, ezen belül persze a romasságnak a helyzetét, és persze Brüsszelbe dől el, hogy mi is van itt az Európai Unióban. Ezt az intézményrendszert, ezt az egész lobby folyamatot, politikai folyamatot bemutatjuk a fiataloknak, és következő lépés ezek után a nemzetközi szint, ami már nem csak európai, hanem a világ politikáról szól, és ezt is szeretnénk bemutatni a fiataloknak a jövőben is. És itt az ENSZ-t látogattuk meg, New Yorkba a székház mellett elmentünk a állandó képviseletre, és ott tudtunk beszélgetni a nagykövetasszonnyal, aki bemutatta a munkáját, aki bemutatta, hogy milyen magyar szerepvállalások vannak az ENSZ-be. Én együttműködések, nagyon jó hangulatú beszélgetésünk volt, és természetesen a kultúra is központi szereplő volt, elmentünk múzeumba, elmentünk olyan helyekre, ami a popkultúra része is, tehát volt egy városnézés is, persze a Szabadságszobrot is megnézték a fiatalok. Szerintem ez nem egy hétköznapi dolog, ebben egyetértettünk, hiszen a roma fiatalok, akik ide jönnek, őkre hétköznapiak. Tehát ők legtehetségesebbek vannak itt. Olyan iskolákban tanulnak, ami a top 100 közé tartozik. És ezek a fiatalok már most a legjobb 5%-ba tartoznak, ha munkaerőpiacot néznénk. És hogy nekik már alapvető az, hogy idegen nyelvet beszélnek, alapvető az, hogy nemzetközi szintéren, konferencián vesznek részt. És persze nekem is, még ha azt mondja valaki, hogy fú, Amerikában van az mekkora utazás, és a tengeren túlra megy, de ők nagyon jól tudják venni ezeket az akadályokat, kihívásokat, és természetes számukra, hogy ilyen kihívások vagy szakmai lehetőségek állnak előttük. Többen gondolkodnak is azon, hogy a tanulmányaikat kint folytatják, és persze mi bízunk abban, hogy vissza is jönnek. Voltunk a Cornellen, a Cornell Tech az egyik legjobb egyetem a világon, és redesul az MIT mellett az egyik legjobb technikai egyetem, ami a mérnöki tudományokkal foglalkozik, és itt a mesterséges intelligenciáról is beszélgettünk. Van kint egy olyan fiatal, aki az MCC-ben tanult, ő meghívására mentünk, és mutatta meg, hogy is működik ma a világban a legmagasabb színvonalon a mesterséges intelligencia és a szemetes technika informatika világa. Többen érdeklődnek ez iránt a mi hallgatóink közül is, és voltunk a George Mason Egyetemen is, Washingtonba, tehát voltunk New Yorkba és Washingtonba, és persze ott is a nagykövetségen beszéltünk a magyar-amerikai kapcsolatokról és a továbbtanulási lehetőségekről is. Alapvetően ez egy nagyon jó lehetőség volt a fiataloknak, nagyon jól tudtak ebbe teljesíteni, nem kell mondanom, hogy angolul mindenki beszél és jól beszél, és hogy tudtak szakmailag is fejlődni, hiszen beláttak azokba a folyamatokba, amit csak olvastak eddig, és azok az aktorokkal tudtak beszélgetni, akikről igazából csak újságokban vagy a tévében látnak interjúkat.

0: Az amerikai felsőoktatási intézményekkel esetleg partnerségi kapcsolatot is tudtatok kialakítani, vagy ez része volt a programnak, hogy talán így a továbbtanulás szempontjából ez benne lesz-e így a jövőben?
1: Az MCC-nek vannak világszerte kapcsolatai, Kínától egészen az USA-ig, tehát hogy ezek a kapcsolatok már élőek, megvannak, most is nem véletlenül voltunk egy MCC-s hallgatónál, de vannak más kapcsolataink, a Fulbright bizottság az egy nagyon jó kapcsolat, a Fulbright bizottsággal közösen tudnak kimenni a fiatalok külföldre tanulni. Mi, mint Roma Tehetség Program, kifejezetten kapcsolatokat nem építünk, de az MCC már kiépítette ezeket a vonalakat, és mi ezeket követjük. Ezekre tudunk számítani, és a George Masonon is van kint egy kutató, a magyar kutató, akihez éppen mentünk. Tehát, hogy bejáratott vonalak vannak, akiket mi használunk, és nagyon szívesen segítenek nekünk, hogy a roma fiatalok is tudjanak tovább benni ezeken a szakmai útvonalakon.
0: Mi alapján választottátok ki a diákokat, akik részt vehettek ezen az utazáson?
1: Nagyon hosszú folyamat volt, mire ki tudtuk választani a diákokat, és a diákokat megkérdezni, akkor biztos azt mondanák, hogy nagyon nehéz volt bejutni ebbe, hiszen a teljes iskolai, az MCC-s teljesítményüket is néztük, tehát azt a kettőt. Az MCC-ben is ugyanúgy, mint az iskolában vannak kurzusok, vannak olyan feladatok, amiket el kell végezni, ezeket mi értékeljük. Ezek után kapnak teljesítményarányos ösztöndíjat. Ez volt egy sorrend, és kellett írniuk angol nyelven a program által kínált témákból esszét. Tehát ha valaki éppen a fekete polgárjogi mozgalmakat akarta megírni, vagy az ENSZ feladatait, arról kértem, hogy írjanak egy esszét. Ez egy 3-4 oldalas esszé, amiben kifejtik, hogy az ő szakmai jövőjükbe és az utazáshoz kapcsolódó programban milyen kapcsolatok lehetnek. Ez egy olyan kompetenciát igényel, egyrészt, hogy angolul tudjon valaki írni, másrészt pedig, hogy láss előre, mit szeretne a szakmai útjában a következő 5-10 évben hasznosítani. És ezek alapján tudtunk, ha valaki jól tanul, ha valaki jó teljesítményt nyújt, és mellette még a szakmai víziója is világos és koherens, akkor ez alapján tudtuk kiválasztani a fiatalokat. Nagyon szép számban tudtunk a fiatalokat kivinni, 13 fiatal volt kint velünk, én is a kollégámmal, tehát összesen 15 fős delegációval utaztunk, és a fiatalok, ahogy ő beszámoltak, illetve szóló szakmai és kulturális élményt szereztek.
0: Ugye a Roma Tehetségprogramban középiskolások és felső oktatási intézményben tanulók is részt vehetnek erre az utazásra, most csak az egyetemisták mehettek?
1: Így van, az egyetemistáknak szólt az utazás, a fiatalabbaknak is vannak utazásaik, de ők Európában maradnak, Kárpát-medencében maradnak. A Roma Tehetségprogrammal már voltunk Pozsonyban, volt egy együttműködésünk a pozsonyiakkal, ott is vannak olyan roma kezdeményezések, amelyek példaértékűek, és próbáljuk keresni az európai szintű együttműködéseket is, és volt egy csere lehetőség a pozsonyi fiatalok, jöhettek ide Magyarországra, pedig mentünk ki Pozsonyba is, nagyon jó élményekkel tudtak ott gazdagodni, és azt is látjuk, hogy azért problémák, mert a kihívások azok hasonlóak. Ugyanúgy nehéz roma fiataloknak középiskolába jutni, a középiskolába elvégezni, és érettségit szerez, aztán felsőoktatásba. Erről is szólt az egész projektünk, közös együttműködésünk, hogy segítsünk a fiataloknak az egyetemisták bevonásával, akik mentorálták őket, mint Pozsonyba, mint pedig itt, hogy tudjuk őket motiválni, segíteni abban, hogy menjenek egyetemistáként tovább, és többen be is kerültek utána egyetemre. Ez 2 éve volt ez a projekt, akik ebben részt vettek, azok voltak nemzetközi úton, és az MCC-nek mindig vannak olyan pályázatai, ahol egyénenként is tudnak a fiatalok jelentkezni olyan utazásokra, olyan tanulmányi utakra, ahol a saját szakmai szempontjai szerint tudnak fejlődni.

0: A mostani amerikai út során a diákok elmondása alapján, hogy látod nekik, mi volt a legmeghatározóbb élmény?
1: Természetesen maga az utazás már egy óriási élmény, hiszen többen először csak Brüsszelben, szeptemberben ültek repülőn, amikor szeptemberben indultunk Brüsszelben, most meg már egy tengeren túli úton voltak. Hát maga a repülőút is már egy élmény volt, és aztán persze becsöppenek egy olyan világba, amit csak filmekben látnak, ez is óriási élmény számukra, de amikor egy ENSZ nagykövettel kell beszélgetniük, és felkészülten kérdezni, ott lenni, és fókuszáltnak lenni, az egy új kihívás. És amikor ezt tudják már abszolválni, látják, hogy erre képesek, akkor ez egy ilyen hurrá optimizmus bennük, hogy megérte tanulni, hogy tudnak olyan szinten már tárgyalni fiatalkoruk mellett vagy ellenére, hogy partiba tudnak lenni egy nagykövettel is, és képbe vannak a saját szakmai hátterükkel. Ez számomra is nagyon jó visszajelzés, hogy a fiatalokat az iskola és mi is jól tudjuk felkészíteni az ilyen kihívásokra, az ilyen lehetőségekre. De persze maga a városnézés, azok a szimbólumok, amit Amerikát jellemzik, azokat megnéztük, és itt akár a Washington emlékmű, vagy a szabadságszobrot említeném, ezek minden gyereknek az álma le tud lenni, és amikor ott vannak, ráadásul sokan vannak, akik nagyon szeretik a nemzetközi politikát, és ott vannak és látják akár fehérházat is, de messziről, akkor azt mondják, hogy megérte, és hogy így tovább. Volt olyan, aki azt mondta, hogy hát nagyon nehéz az egyetem, nagyon nehéz a jogra járni, és hogy itt a római jog és a polgárjog, alkotmányjog után sokszor elgondolkodik, hogy megéri ezt csinálni, mert nemhogy napokat, hanem éjszakákat tanulnak a fiatalok, és amikor odaérnek, és látszik az eredmény, akkor kézzelfoghatóvá válik számukra, hogy miért is tanulnak, és igazából még csak, hát csak nem, nagyon szép dolog, ez nem lebecsülendő, egyetemisták. És mi van akkor, ha majd szakemberek lesznek, több nyelven beszélő szakemberek, akkor pedig előttük a szakmai repertoár, és mehetnek ebbe az irányba tovább. Szóval ez egy olyan visszajelzés volt számukra, hogy megéri tanulni, megéri beletenni az energiát, mert akkor ilyen helyekre nem csak turistaként, hanem professzionális szakemberként sem tudnak jutni.
0: Hogy látod azok a diákok, akik akár még most a programban részt vesznek, vagy akik már elvégezték és már kiléptek a munkavilágába, ők hogyan tudnak hatni a saját közösségükre, a saját korosztályukra, mennyire tudják motiválni egymást?
1: Én ezzel a motivációval élek is. Tehát, hogy én mindig visszahívom azokat a fiatalokat, itt még mindig nagyon fiatalok, de már végeztek. Van olyan végzett biztonságpolitikai szakemberünk, aki a NATO-ba dolgozik Brüsszelbe. Akkor Brüsszelben látogattunk, és megnéztük az intézményeket, a bizottságot, a parlamentet, az épületeket, az egész struktúrát eltekintettük, akkor elhívtam a végzett hallgatónkat, hogy beszéljen a életről, a szakmai lehetőségekről, és arról, hogy hogyan sikerült eddig eljutnia. És ezek a leghitelesebb találkozások, a leghitelesebb sztorik, amikor a fiatalok azokkal találkoznak, vagy azokról kapnak hírt, akik ugyanezt húzat járták végig, mint ők, csak picit előrébb tartanak. És akkor ez nagyon motiváló tud lenni, és nagyon hiteles. Persze én elmondom nekik, meg a tanárok is elmondja, de tőlünk már majd, hogy nem kötelesség, meg munkaköri leírás, hogy ezeket mondjuk el nekik, de amikor egy diák, volt diákunk mondja ugyanezeket, akkor beigazolódik az, hogy megéri csinálni, akkor lehet eredményt elérni, és én azt gondolom, hogy nem csak ezek a személyes találkozások, hanem azok is, amikor elmegyünk iskolákba, nem így ezek a személyes találkozások, amikor a mi végzett diákjaink, a saját diákjainkkal találkoznak, akkor elmegyünk iskolákba, járunk iskolákba és középiskolákba programot hirdetni, a lehetőséget elmondani a fiataloknak, akkor is tudjuk motiválni a középiskolában lévő fiatalokat, vagy akár általános iskolában lévő fiatalokat, mert ez feladatunk szerintem, hogy elmenjünk, és minél több fiatalt érjünk el, hogy aki szorgalmas, tehetséges és motivált, azt kerüljön be ilyen programokba, és lépjenek rá arra a szakmai útra, ami számukra egy alternatívát adhat arra, hogy minél sikeresebbek legyenek, és miért próbálunk segíteni. Hát ezért is jó, hogy vannak olyan fiatalok, akik meg beleállnak ebbe, és azt mondják, hogy a közösség része vagyok, akkor is, hogyha elvégeztem az egyetemet és az MCC-t is, és akik bent vannak, pedig most itt vannak ösztöndíjasként, azok pedig visszamennek a saját iskolájukba, elmennek más iskolákba, és ez hatékony szerintem, ez a leghatásosabb és hatékonyabb mód arra, hogy a mi munkánkat megmutatjuk, és az, hogy el tudnak jutni magasabb szintekre is, mint a középiskola vagy az általános iskola után egy szakma.
0: A közeljövőben milyen programok állnak előttetek, milyen terveitek vannak?
1: Azt tudom mondani, hogy folytatjuk azt, amit eddig is elkezdtünk. Szeretnénk a fiatalokat támogatni abba, hogy általános iskola után középiskolába menjenek, olyan középiskolába, ami érettségit ad, hiszen az lehetőséget nyújt számukra, hogy utána felsőoktatási intézménybe lépjenek. És aki már bejutott középiskolába, érettségit adó középiskolába, azokat el szeretnénk juttatni egyetemig. És ha valaki beemel az egyetemen, akkor alapvető, hogy idegen nyelvet tanul, a szakmájában a legjobbak közé tartozik, és diplomát szerez. És persze itt sem ér véget a munkánk, hiszen szeretnénk a karrierben is segíteni. Ezt mindvégig pályorientációval, karriertanáccsal ezt megtesszük, és akkor is, amikor gyakornoki lehetőséget kell neki szerezni, amikor az ismeretségi körünket meg kell szólítani, hogy a fiatalok kapjanak munkát, akkor mi ebbe odállunk és segítünk a fiataloknak. Én ezt tudom ígérni a következő időszakban is, hogyha rajtam bulik, akkor ezt fogjuk folytatni, és ugyanilyen minőségű és kiterjedtségű szakmai programokkal segítjük a fiatalok fejlődését, mint most.

0: A közelmúltban mik voltak azok a programok, amit esetleg még kiemelnél, ami fontos volt így az MCC Roma Tehetség program életében, mint akár ez az amerikai út is?
1: Az amerikai utat nehezen tudom überelni, tehát hogy ez nehéz, de vannak olyan programok, amik a működésünkben jellemzőek. Alapvetően mi Budapesten működünk, budapesti központtal működünk, és a fiatalok nagy része, középiskolások nagy része, azok vidékről Budapestre jönnek, havonta egyszer egy képzési hétvégén. A képzési hétvégéken kulturális szakemberekkel, egyetemi tanárokkal, trénerekkel találkoznak, akik segítenek nekik abban, hogy a kompetenciáik fejlődjenek. Kommunikációs, érdekérvényesítés, nagyon sokféle kompetenciát tudnék itt felsorolni, és ezekben a fiataloknak segítünk. És mellette persze nagyon fontos, hogy ez egy roma tehetségprogram, a roma identitásuk, a közösségi részvételük is legyen erős, ezért hívjuk meg azokat a roma példaképeket, roma kulturális szereplőket, akik pozitív identitást tudnak számukra adni, mert sokszor, ahogy említettem is, ezek a fiatalok a legjobb középiskolákban tanulnak. Ott senki más nincs roma, csak ő, vagy egy-kettő, és nem igazán tudnak úgy találni közösséget, ahol hasonló sorssal rendelkeznek, mint ők. Itt viszont ezt megtalálják. Ez egy olyan kis sziget számukra, ahol a saját problémáikat, lehetőségeket meg tudják vitatni, erre kapnak teret, időt, és egy jó kis közösség is tud alakulni, amire tudnak szerintem építeni egy egész életen át. Tehát, hogy amerikai út az egy ilyen kiemelkedő jéghegy csúcsa, de ami a víz alatt van, ez a közösségépítés, a kultúra megismerése és ápolása, ez a fő tevékenységünk, ez az, amire lehet építeni, és amire a fiatalok is tudnak építeni. Egyetemisták ugyanígy havonta egyszer találkoznak itt, de közülük 16 fiatal van most, 13-an itt is laknak. Tehát nap mint nap találkoznak, de a kurzust, amit le kell igazából hallgatniuk, azt havonta egyszer tömbösítve teszik meg, hétköznap viszont konferenciákra járnak, ezekre kötelező menniük, havi kétszer legalább olyan idegen nyelvű tudományos eseményekre, ahol megismerik a nemzetközi folyamatokat, ezeket havi kétszer, ha meglátogatják, akkor kiszámolhatjuk, hogy 20 konferencián vannak legalább egy évben, ami nem kevés egyetem mellett, viszont megismerik azokat az embereket, akik a főfudorba tartoznak, akik véleményformálók, és ha valaki 5 évig itt van, az 100 konferencia egyetem alatt, ami látjuk, hogy mekkora ismerettség, mekkora tudásanyag, és ezeket a fiatalokat arra biztatjuk, hogy ezeket csinálják, legyenek ott aktívan, beszélgessenek ezekkel a szakemberekkel, és mellette idegen nyelvet tanulnak. Ha valakinek megvan az angol felsőfokú, elkezdheti a németet, vagy a franciát, vagy a spanyolt. És arra biztatjuk őket, hogy ezeket ne hagyják abba. És persze a cigány nyelv is ugyanígy itt van, ami fontos számunkra, és vannak, akik az angol felsőfokú után a cigányt szeretnék megtanulni, ebbe is támogatjuk a fiatalokat. Tehát, hogy óriási lehetőség áll a fiatalok előtt, hogyha valaki bekerül a roma tehetségprogramba, aki ügyes és ezzel él, a szakmailag nagyon tud fejlődni, és hogy persze van kolozsvári út, van brüsszeli útunk, vagy most voltunk először így csoportosan Amerikába, de szerintem az egész fő tevékenységünk az ad a fiataloknak egy olyan erős hátteret, amivel utána tudnak élni nemzetközi szintén is.
0: Ha valaki most szeretne becsatlakozni a roma tehetségprogramba, van rá lehetősége, vagy ez majd szeptembertől esedékes számára?
1: Maga a roma tehetségprogramba bejutás az egy folyamat. Szeptemberben tud majd kezdeni, de egy felvétel előzi meg. Az a felvételi már februárban indult, és folyamatos egészen augusztus 9-ig. Várjuk azokat a fiatalokat, akik most 8-osok, és majd beszeretnének lépni a középiskolába, olyan helyre vették fel őket, ami érettségadó. Ezeket a fiatalokat nagyon várjuk. A roma tehetségprogramnak az oldalán, rtp.mtc.hu oldalon tudnak jelentkezni. Igazából sok mindent nem kérünk tőlük, mert nem a bizonyítvány minősége a fontos ilyen szempontból, hanem a motiváció, a tehetség és a kitartás. Tehát ha látjuk, ha valaki nagyon tehetséges, de nem annyira tudja, mit akar csinálni, akkor tudunk neki segíteni, de ha tehetséges, nem tudja, mit akar csinálni, de nem is annyira érdekli, abban nem igazán. Hogyha van motiváció, és tudja, hogy jobb akar lenni, több akar lenni, akkor hármas tanulóként is várjuk, hogy jelentkezzen, mert sok olyan fiatalt láttam, aki hármas tanulóból a végén olyan diplomát csinált, hogy rögtön doktorra tudott volna menni. Tehát, hogy nem ez a probléma. A probléma az, hogy van-e motiváció, és ha van, akkor mi abban segítünk. Tudjuk motiválni is a fiatalokat, de megvan a belső motiváció, akkor a legkönnyebb a fiatalnak is, mert nekünk is. Tehát várjuk a középiskolásokat, de ugye várjuk egyetemistákat is. Egyetemisták közül azokat várjuk, akik hajlandóak többet beletenni egyetemi idejük alatt, mint az egyetem. És ha többet beletesznek, akkor többet is tudnak kivenni majd utána. És ez a célja az MCC Roma tehetségprogramnak, hogy utána többet tudjunk adni, többet legyenek a fiatalok, mint a versenytársaik, hiszen ha kimennek a munkaerőpiacra, ott verseny lesz, és ebbe szeretnénk előnyt adni számukra.

0: volt a jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásén Dévlésza, Fitzenetos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Triumfáló glászó. Leunikon a rádióhozko lovárizko nacionálno glászó.
3: Teven bachtále romale. Kate unglico rádióhozajsunem per romani síb. Muruanov, Kvalla Gábor. Kon patyal, kodozsanel, szói románi patyív. Patyivil, viromes, vigázsesz, leszkeszajexi. Ferikododikel, sa, manusa szam. Anglaudel, sajexi, konszam. Rostás Csaba delduma, andai biblia tumenge.
4: De lesz arra kaptum en, kamoszte vorbi andai bibla, kataró János, angluló lél, kataré évta vorbi. O Krisztus korátus árel a máre, szogodidosa. Appol a meandó gyeszte píras, szár vajandó gyeszi, ande jegszama meje kávresa, dajle Krisztusa, ande leszke sávesz korát, te už árel a me, szogodidosenda. Appol te penas a me, najam me dos, a me hochavas, daj csináljam de a mende ucsacsimo. Appol a me te penas a máre dosa, voj csacsoj, Taj užarela mare doša, hosela mare, sogodi nasuli maturi. A polame penas, ke amen naj doš, hohavas, hohavas aras leski vorba, ke naj andamen do čačo, čače vorba. Kamoste penava kank, ledev lesko šavo anda soste mulas, anda mare doša mulas, lesko rat, so ajdas anda leste, kodo mare doša mare bezeha. Télet hover pamende, de apol csak a tuncsi, amete jaszangla leszte, a mare dosa te penasz leszke. Oszuntod el kell kodokam el, hogy leszko csacsimo ande amende te trahil. Ki amek kodot te penasz a pamende, amet csiszam dosa ale, na ande amende bezeha, a tuncsi oszuntod el, de leszko sávó o Kristo, csi trahil ande amende. A tuncsi szársaj penasz ame, ame patyaszandod el, taj palo o Kristo píras. Leskodrom. Szársaj kirasz leszki bútya, tuncsi pekadiluma. Szársaj piravasz leszki vorba. Kedev leszki vorba, korkorjó Kristo. Voj si voj das pej pu, oszunto del peszke sávesz anda mende. Ti saj pinel a mári, a máro sukár trajos, tu so voj kamelte delame. Muro prapusav tutar, tu so penes patute. Do sálom manusa. Kamesz oszunto del te uzsárel ti otrajo. Kacsarte bezecha, a tartje dosa. Kamis muro prakodite penes, keto nevo manusa. Kamis te penes kodo ki abasastila. Kamis tu kodo te penes ke ledevlesko šavo kerdila. A tunči muro pral pen kodo muro del. Doša alosim. Bud bezehaj pe mande. Abo ti žanav te torđuval. Ki buci mori pari maturi. Muro ilo kerkoj. Kamav te užaresles. Kamav kodo. Hoj muro ilo tal. Čos kamin. Te šaj beše sa Andres sa raj. Te trades muro trajom. Po čačodrom, so tu, nam mange, ko dole se kajti urat, da savi potrušul. Muro pral, mande muro trajo sas doš. Kano o Kristo, a vira sam de muro trajo, si te penal, bud doš taj bezeha, pari maturi sas pe mande. Vime dem mekarun godel, bol dem mekarun godel, kešundem leski vorba.

Kadongrikó rádió voszasz perománi síb. Pejek kurkoduvar, sajmalagyon manca, pen márcakó, tajzsójakogyesz, sajsunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: Милі послухачі, наш нинішній програм ся скінчив. От здравка то від вас і Штвампор звукмайстер, Яна Фабія редакторка. Чуємося о тиждень, а поки міркуйте на ся, будьте здорові.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA. Izhotovlenno zospoverenosti Duna Média Szolgáltató Nonprofitnoje Zakretoje Akcionernoje Obszestvo. A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
2: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
3: Üdvözlöm zeneszerető kedves hallgatóinkat! A következő 30 percben a szerb népzene szenvedélyes gyűjtőjéről, feldolgozójáról, mondhatjuk, a szerb zenetörténet egyik legnagyobb alakjáról lesz szó.

A kiváló zeneszerző Stevano Krányac a kelet-szerbiai Negotin városában 1856-ban született 9. gyermekként. Gimnáziumi tanulmányait szülővárosában, majd Zaječarban és Belgrádban végezte. Gimnazistaként hegedült, énekelt az egyházi kórusban, ahol karvezetőként is működött. A szerb államtól kapott ösztöndíj segítségével zenei tanulmányait Münchenben, Rómában és Lipcsében folytatta.

Szerbiába való visszatérését követően a belgrádi dalegylet vezetését vette át, és majd 30 évig állt az énekkar élén. Elődeinek, illetve zeneszerző kortársainak tapasztalatait felhasználva, ötvözte a szerb nemzet zenéjét meghatározó stílusjegyeket, a felgyűjtött népdalokból megírta a 15 dalkoszorúból álló főművét, az általa komponált egyházi zeneművek segítségével pedig biztos alapot teremtett az egységes nemzeti zenei stílus kialakításához, fejlődéséhez. Ahogyan az oroszoknál Glinka, a lengyeleknél Chopin vagy a magyaroknál Liszt, az eredeti népzenéhez, népdalhoz, ő is az esztétika és a művészet irányából közelített, stilizálva azt saját zenei ízlésével. Mokrányac kiváló szervezői készséggel is rendelkezett. 1888-ban megalapította az első vonós négyest, 1899-ben Cvetko Manojlovicsal és Stanislav Vinicskivel létrehozta az első zeneiskolát Szerbiában, és megszerezte a dalegyletek szövetségét, illetve a szerb muzsikusok egyesületét.

A Szerbiában, Makedóniában, Crnagorában és Dalmáciában összegyűjtött népdalokból 26 éven át 15 dalcsokrot írt, melyek eredeti elnevezése Rukovéti. Ezek a feldolgozások rövid időn belül az ezredforduló Szerbiájában közkedvelt dallamokká váltak, mivel főleg az egyházi kórusok nagy tisztelettel szélesítették repertoárjukat a szerb zenei életbe új szint és irányzatot hozó művekkel. Mokranjász dalkoszorúinak köszönhetően pezsgés és egészséges tisztulás indult meg a szerb nemzet zenei életében. Az általa vezetett első belgrádi dalegylet 1890 és 1910 közötti külföldi vendégszerepléseinek köszönhetően a szakavatott közönség Olaszországban, Németországban, Törökországban, Oroszországban, Magyarországon és Bulgáriában is megismerkedhetett Mokranjász életművével. A kórus 1895-ben Budapesten koncertezett. Az első dalkoszorú az egyetlen, amelyet férfi karra írt Mokranjász. Az 1883-ban keletkezett mű rekordszámú 9 népdal feldolgozást tartalmaz, ami a fiatal és még éretlen szerző jellemvonásait tükrözi. A terjedelem a tökéletes formai egység hiányát eredményezte.

Az imént hallott első dalkoszorúval ellentétben a második már a gazdaságosság és a tömörség abszolút ötvözete. Az 1884-ben keletkezett műben található öt dallamból, melyek közül az utolsó Buda városáról, váráról szól, lírikus, pasztorális hangulat árad.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A következő, sorrendben harmadik dalkoszorú, szintén 9 feldolgozást tartalmaz, de itt már ellentétben az első dalcsokorba gyűjtött dallamokkal, szembetűnőbb a tömörebb egység és a szabadabb szerkesztési elv. Utóbbinak egyik ékes példája a vegyes kar nemek közötti párbeszéde már az első dalban.